0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Format rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

Jó estét kívánok az Eszéki Rádió hallgatóinak szeptember 23-án magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál ma Golub Mária tart önökkel. Kellemes időtöltést kívánok! Adásunk tartalma röviden. A nemzetközi jog jelenti a határvonalat a rend és a zsarnokság között, jelentette ki Andrej Plenković miniszterelnök az ENSZ közgyűlésén. A horvát parlament a hulladékgazdálkodási törvény módosításáról szóló vitával folytatta az ülését. Nagy tervek napja konferencián vett részt Zoran Milanović horvát elnök. António Guterres, ENSZ főtitkár felszólította a világ vezető tartalma röviden. A nemzetközi jog jelenti a határvonalat a rend és a zsarnokság között, jelentette ki Andrej Plenković miniszterelnök az ENSZ közgyűlésén. A horvát parlament a hulladékgazdálkodási törvény módosításáról szóló vitával folytatta az ülését. Nagy tervek napja konferencián vett részt Zoran Milanović horvát elnök. António Guterres

0: A nemzetközi jog jelenti a határvonalat a rend és a zsarnokság között, jelentette ki Andrej Plenković, horvát miniszterelnök az ENSZ közgyűlés New Yorkban tartott 81. ülésszakán elmondott beszédében. Szorgalmazta a multilateralizmusba vetett bizalom helyreállítását és hangsúlyozta, a béke olyan hiteles intézményeket és szabályokat igényel, amelyek mindenkire egyformán vonatkoznak. A horvát parlament a hulladékgazdálkodási törvény módosításáról szóló vitával folytatta ma ülését. A jogszabály a megelőzés, az ellenőrzés és a szankciók alkalmazása terén bevezetett hatékonyabb mechanizmusok révén kívánja megakadályozni a hulladék illegális kezelését. A vita előtt az ellenzék rámutatott a Líka régiót érintő illegális hulladékkezelési probléma súlyosságára, és politikai felelősségre vonást követelt a kormánytól. A Líder heti lap által szervezett Nagy Tervek Napja konferencia egyik témája a vállalatok felkészítése a 2027-es üzleti tevékenységekre a bizonytalan idők közepette. Az esemény számos vállalkozót, valamint kormányzati minisztériumok és a Horvát Nemzeti Bank képviselőit hozta össze. A konferencián részt vett Zoran Milanović elnök is, aki az infláció kérdésével is foglalkozott. Ante Susnyár gazdasági miniszter kijelentette, hogy a jövő héten a gázolaj árának csökkenése várható. A készletszintekkel kapcsolatban elmondta, hogy a tartalékok feltöltöttek, az ellátásbiztonság pedig megkérdőjelezhetetlen. Nagy Tervek Napja konferencia margóján újságírói kérdésekre válaszolva Susnyár megjegyezte, az eheti piaci folyamatok az árak mérséklődését jelzik. A miniszter továbbá kijelentette, hogy Horvátországnak erős iparra van szüksége, amely minőségi munkahelyeket teremt, exportál és saját termékeket fejleszt. António Guterres, ENSZ főtitkár felszólította a világ vezetőit a feszültségek csökkentésére, a fosszilis tüzelőanyagokról a megújuló energiaforrásokra való átállás felgyorsítására, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos nemzetközi együttműködés erősítésére. Donald Trump amerikai elnök is beszédet mondott, amelyben határozottan megfenyegette Iránt. Az Európai Bizottság sportot és fizikai aktivitást népszerűsítő kezdeményezéséhez, az Európai Sporthéthez, valamint az Európai Tematikus Évek sorozatához kapcsolódva az Eszéki Sportszövetség és az Iskolai Sportszövetség átfogó programsorozatot szervez. A kezdeményezést 2015-ben indították útjára Európa szerte az európai polgárok körében tapasztalható növekvő fizikai inaktivitás ellensúlyozására. Azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet az aktív életmód mindenki számára való fontosságára. Ma van a Dráva Nemzetközi Napja. A kezdeményezés célja Európa egyik legérintetlenebb és legtermészetesebb folyójának, a Drávának a védelme, valamint a mentén található egyedülálló ökoszisztéma megőrzése. A természetvédelem, a sport, a gasztronómia és a humanitárius tevékenység ötvözete jellemezte az idei Nemzetközi Drávanapot, amelyet az Eszék-Baranya megyei természetvédelmi közintézmény szervezett a hétvégén a Bejei Öreg Dráva helyszínen. A helyi egyesületekkel együttműködve gazdag ismeretterjesztő és népszerűsítő programot állítottak össze, amelynek célja a dráva kivételes biológiai sokféleségének a megőrzése. Az Eszék-Baranya megyei természetvédelmi közintézmény munkatársa Forján Renáta.
1: Hát most már évek óta itt a Bejei tónál, az Öreg Dráva mellett szoktunk egy nagyon helyes kis eseményt szervezni. Tehát a Nemzetközi Dráva napjáról van szó, amely hivatalosan szeptember 23-án van megtartva Európában, a Dráva mentén természetesen, de mi úgy gondoltuk, ugye, hogy szép hétvégét jelentettek, hogy ma akkor ezt megtartjuk, tehát szeptember 19-én. És minden évben a helyi egyesületekkel, különböző intézményekkel, akik a természetvédelemmel, a vizekkel, ugye az erdőkkel, meg más fontos

0: természethez kötődő dolgokkal foglalkoznak, úgyhogy itt velünk vannak, akik minden évben is velünk szoktak lenni, például a horvát vizek, az erdészet, ugyanakkor a Kopácsrét természetpark, különböző önkéntes tűzoltóságok, a vadász egyesületek, a Vöröskereszt, meg még sok más helyi, meg eszéki, meg baranyai egyesület. A legfontosabb hangsúly az a dráva melletti életről szól. Tehát itt bemutatunk helyi ételeket, mint természetesen a finom baranyai, halpaprikás, vagy a csiptetősponty, vagy a bab, de ahogyan itt baranyában készítik. Ugyanakkor a dráva melletti élet, tehát a pecálás, ugye a vadászat, régi sportok, meg az idén, amit idáig nem szerveztünk meg, az egy halfőző verseny. Tehát 15 csapatunk van, de ha megengedtük volna, akkor még 50 is lett volna. De mivel először szervezzük mi, mint Eszék-Baranya megye, ugye természetvédelmi osztály, akkor a 15-nél úgy megálltunk, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy sokan érdeklődtek, ugye nem csak a verseny után, hanem hogy részt vegyenek ebben a mai napban, a dráva napjában. Megünnepeljük egy nagyon érdekes és egy kicsit más módon.
1: Idén, ami nekem a dráváról eszembe jut, az a nagyon nagy asszály és az alacsony vizállás. Ezzel kapcsolatban, hogy mit tudsz mondani, illetve hogyan tudnak az emberek, vagy különböző egyesületek, intézmények ahhoz hozzájárulni, hogy megőrizzék a vizet, meg a természetet?
0: Épp említettem korábban, ugye a horvát vizek, vízigazgatóság, ugye versenyzik is, tehát főzik a halat, de amúgy is így prospektusokkal, meg bizonyos szórólapokkal, ami általában az árvízről szól, ugye, ezt szoktak így szétosztani, meg emberekkel így elbeszélgetni, és most megfordítva van, tehát itt van egy osztály, aki az árvízzel foglalkozik, mert az egy rendkívüli helyzet, viszont ugyanak a nagyon sekély, a rendkívül ilyen sekély víz is egy nagy gond. Most hogyan lehet hozzájárulni? Ez egy jó kérdés, mert évekig ugye a szakértők így hangsúlyozták, hogy meg kell őrizni a természetet, hogy mit csináljunk, mit ne, és ami ma történik, ez egy 20, 30, 40, 50 éven keresztül így lassan fejlődött, és most itt vagyunk, ahogy vagyunk. A magas hőmérséklet, a sekély víz vagy a szárazság, sok más, ugye, változat a természetben. Nem tudom, hogy hogyan válaszoljak, hogy hogyan lehet hozzájárulni, mert most már itt van a szárazság, meg a sekély vízállás, de mindenképpen az ember a legnagyobb oka annak, hogy történik, ami történik a természetben ma.
1: Ez a folyó Közép-Európa egyik utolsó, még érintetlen állapotban fennmaradt síkvidéki folyója, amely kulcsfontosságú részét képezi az 5 országot átívelő UNESCO Mura-Dráva-Duna bioszféra rezervátumnak, a Natura 2000 ökológiai hálózatnak, valamint a Mura-Dráva regionális parknak.
2: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.